és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 800 000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42 000 mellé további 15 000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől többfelé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét lesz merek elleni sét a Fehérváron. Helyreállt a forgalom a Budai út és a Várkörút csomópontjánál. Ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét rózsaszín sétával hívják fel a figyelmet a merekszűrés fontosságára Székesfehérváron. A hagyományos eseményt szombaton tartják a belvárosban. Az érdeklődők az országalmánál gyülekeznek, majd a délelőtti megnyitó után együtt járják végig a kijelölt útvonalat. A kezdeményezéshez a betegséggel küzdőket, a gyógyultakat, családtagjaikat és mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a megelőzést. A mammográfiás vizsgálatra is lehet időpontot kérni, írja a város oldala. A rendszeres szűrővizsgálatok akkor is fontosak, ha a családban korábban nem fordult elő daganatos megbetegedés. A közös séta egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy a betegséggel küzdők, a gyógyultak és hozzátartozóik erőt adjanak egymásnak. Újra megnyitották a Budai utat Székesfehérváron. A Várkörút csomópontjánál történt csőtörés után befejeződtek. A javítási munkálatok így ismét megindult az átmenő forgalom, közölte a FEOL. A szakemberek kicserélték az ivóvíz gerinc vezeték sérült szakaszát, majd helyreállították az útburkolatot. A korábban terelőúton közlekedő autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra. A lezárás feloldásával azért kellett várni, hogy az aszfalt alatti betonréteg megfelelően megszilárduljon, és károsodás nélkül elbírja a járművek terhelését. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta a rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsók hitték Szent Mihály lovának.
1: Nemzetközi díjakat nyert az idei Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitófilmje. Az utca lelkésze című 81 perces alkotást Weniger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta a hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként és lelkészként Székesfehérváron. Számolt be róla az FMC. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Krisztus Stófáz lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. A bemutatót az első napon láthatja a közönség. Elkezdődött a vízmérők leolvasása Székesfehérváron. A Fehérvíz ZRT október 18-áig keresi fel a családi házas ingatlanokat a belvárosban, a Cserkész a Kertalja utca és a Szent Flórián körút által határolt részen, valamint a Kadocsa és az Olaj utca közötti területen. A munkálatok a Lehel és a Zsolt utcát is érintik. A szolgáltató arra kéri a lakókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a mérőórákat, írja a társaság közösségi oldalán. Akit két alkalommal sem érnek el, a hátrahagyott nyomtatványon, vagy a társaság honlapján jelenteti be az óraállást október 1-e és október 20-a között. Ha az ellenőrzés nem sikerül, az előző időszak átlagfogyasztását veszik figyelembe. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra, valamint a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta a rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
3: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztisztet biztosítani. Ugye ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Megújult a Jávorottó téri selfie pont. A városgondnokság korábban elszállította, hogy műhelyben végezzék el a szükséges helyreállítást. Megtisztították a teljes felületet, eltávolították a régi festést, az idővel átkorrodált részeket pedig kijavították, adta hírül a város portálja. Ezt követően tartós időjárás álló bevonatot kapott. A munkák befejezése után visszaállították a Jávorottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. A felújított selfie pont így újra várja azokat, akik fényképet szeretnének készíteni a téren. Több Fehérvár megyei kormányablakban is szünetel az ügyfélfogadás a következő hetekben. A tervezett egy-két napos leállások hátterében elsősorban technikai okok és karbantartási munkálatok állnak. A kormányhivatal tájékoztatása szerint Martonvásáron, Enyingen, Székesfehérváron két helyszínen, valamint Móron, Polgárdiban és Ercsiben is átmeneti zárvatartásra kell számítani. Sárbogárdon október 7-én informatikai karbantartás miatt nem fogadnak ügyfeleket. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta a rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi, valamint állatgyógyászati termékek igazgatója.
4: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 kilométeres sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Elindult az idei virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészkekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-éig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút vagy fecskefészket is választhatnak. Tájékoztat a város oldala. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Megújul a maroshegyi körforgalom fűzfa koronája Székesfehérváron. A helyiek számára jelképé vált forma megmarad, az elhasználódott alapot azonban tartósabb, fémből készült vázzal helyettesítik. Az éghajlatváltozás miatt a fűzfavesszők visszatelepítése helyett futórózsákat ültetnek, amelyek idővel virágaikkal boríthatják be az új építményt. Köré levendula tövek kerülnek. Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, szép jó reggelt kívánok, szeptember 29-e van kedd, Mihály napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot. Rögtön Krisztina Aguilera, előtte még Olai Bolya, de mindenek előtt Nelly Furtado énekel. Turn up the light, 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 29-én az év 272. napján. 93 nap van hátra a hétvégéig. Nem utolsó sorban Szent Mihály napja van, mert hogy a Mihályok névnapja a mai. Szóval Szent Mihály napja, ami a régi időkben az állatok legelőkről való behajtását és az ősz kezdetét jelentette. De azóta, valljuk be, sokat változott a világ. Mesterséges intelligencia, elektromos autók, robotok, a világ, amiben élünk. This is the world, believe in, ez már az Álkezás slágerének címe, így megy tovább a kedreggel. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, 22-26 fokkal a reggelek továbbra is csípősek, 1 és 11 fok között van odakint. Na de hogy meddig tart a vénasszonyok nyara, és hogy mire számíthatunk a következő napokban, kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Santana zenél.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is várják a véradókat Fehérváron. Megújult a Jávor Otto téri selfie pont. Kezdődik a rókák őszi vakcinázása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Megújult a Jávor Otto téri selfie pont. A Városgondnokság korábban elszállította, hogy műhelyben végezzék el a szükséges helyreállítást. Megtisztították a teljes felületet, eltávolították a régi festést, az idővel átkorrodált részeket pedig kijavították, adta hírül a város portálja. Ezt követően tartós időjárásálló bevonatot kapott. A munkák befejezése után visszaállították a Jávor Otto térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. A felújított selfie pont így újra várja azokat, akik fényképet szeretnének készíteni a téren. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta a rádiónknak Márton Lázár, a Nébih Állategészségügyi Állatvédelmi, valamint állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék, csípős reggelek, nyárias délutánok. Ilyen a folytatás is, megy tovább az indián nyár 22-26 fokkal, ma is, holnap 22-27 fokkal, a reggelek viszont hűvösek, 1-11 fok között van odakint. Jó reggelt, jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Közülük most Pinkét indítom, Stupid Girls a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül megszólal a nulladik óra kezdetét jelző csöngő. Jó reggelt kívánok a hét második napján, szeptember 29. kedd. Jönnek a friss hírek a végén, részletek az indián nyárról, aztán az éterben is. Éget a nap!
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, ők meg az alkohol.
1: Itt lesz a Balmár Manuellel, és jön Szíl is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Míg lehet pályázni a Virágos Székesfehérvár programra? Helyreállt a forgalom a Budai út és a Várkörút csomópontjánál. Segítséget kapnak a kiszáradással küzdő horgásztavak. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Elindult az idei Virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészkekre, madár és denevér odokra is jelentkezhetnek október 11-éig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodót vagy fecskefészket is választhatnak. Tájékoztat a város oldala. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Újra megnyitották a Budai utat Székesfehérváron. A Várkörút csomópontjánál történt csőtörés után befejeződtek. A javítási munkálatok, így ismét megindult az átmenő forgalom, közölte a FEOL. A szakemberek kicserélték az ivóvíz gerincvezeték sérült szakaszát, majd helyreállították az útburkolatot. A korábban terelőúton közlekedő autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra. A lezárás feloldásával azért kellett várni, hogy az aszfalt alatti betonréteg megfelelően megszilárduljon, és károsodás nélkül elbírja a járművek terhelését. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra, valamint a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta a rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 29-én kedden Mihályok szülinaposok, őket lehet ma éltetni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Seal, Kiss from a Rose, mindjárt előtte még Wolf Kati énekel, most pedig jön a Black Legend, a You See the Trouble with Me-vel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 29-én kedden a kávé világnapján, és miközben gőzölög a reggeli ital, ne feledjünk pulcsit vagy egy vékonyabb jacket magunkkal vinni, ha éppen indulás előtt vagyunk. A reggel csípős, a délután viszont pólóra vetkőzős még mindig. Vénasszonyok nyara és angyalok. Jön az Angels, Robbie Williams-től a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár gyönyörű napsütéses délutánokkal, 22-26 fokokkal. A reggelek viszont már az ősz jegyében telnek, 1 és 11 fok közötti a ma reggel is, és erre lehet majd készülni holnap, sőt, holnap után is. Részletes időjárás jelentés és friss hírek mindjárt, rögtön 7:30, a New Radicals és a You Get What You Give folytatja hamarosan.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét Merák elleni séta lesz Székesfehérváron. Nemzetközi díjakat nyert a Fedok nyitó filmje. Régi hagyományok kapcsolódnak Szent Mihály napjához. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét rózsaszín sétával hívják fel a figyelmet a merák szűrés fontosságára Székesfehérváron. A hagyományos eseményt szombaton tartják a belvárosban. Az érdeklődők az országalmánál gyülekeznek, majd a délelőtti megnyitó után együtt járják végig a kijelölt útvonalat. A kezdeményezéshez a betegséggel küzdőket, a gyógyultakat, családtagjaikat és mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a megelőzést. A mammográfiás vizsgálatra is lehet időpontot kérni, írja a város oldala. A rendszeres szűrővizsgálatok akkor is fontosak, ha a családban korábban nem fordult elő daganatos megbetegedés. A közös séta egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy a betegséggel küzdők, a gyógyultak és hozzátartozóik erőt adjanak egymásnak. Nemzetközi díjakat nyert az idei Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitófilmje. Az utca lelkésze című 81 perces alkotást Wieniger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta a hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként és lelkészként Székesfehérváron. Számolt be róla az FMC. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristófház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. A bemutatót az első napon láthatja a közönség. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta a rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
1: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Annak, magyar származású Amerikában élő filmalkotó producer rendezőnek olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Fecsegő Tipegők vagy a Simpson család. Simpson. 1968-ban ezen a napon születtek Luke és Matt Gass, angol énekesek a 80-as évek nagy tini ikonjai, a Bros nevű csapat tagjai.1969-ben a mai napon született Erika Elenyek, amerikai színésznő, a Baywatch című tévésorozat egykori sztárja. A sort pedig az 1994-es születésű amerikai énekesnő Halsey zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt a 103-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. Jó utat, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat, ahová közlekedési infók jöhetnek. Előtte két ajánlat a következő órából, biztosan halljuk majd a tankcsapdát.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
1: És jön a Molokó is. The time is now, itt az idő, és ez hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, mindjárt 8 óra, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
5: Fesztivál Siófokon október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
6: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
7: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
8: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
9: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem, de városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
10: Továbbra is várják a véradókat Fehérváron. Megújult a Jávorottó téri selfie pont. Kezdődik a rókák őszi vakcinázása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Megújult a Jávorotto téri selfie pont. A Városgondnokság korábban elszállította, hogy műhelyben végezzék el a szükséges helyreállítást. Megtisztították a teljes felületet, eltávolították a régi festést, az idővel átkorodált részeket pedig kijavították, adta hírül a város portálja. Ezt követően tartós időjárásálló bevonatot kapott. A munkák befejezése után visszaállították a Jávorotto térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. A felújított selfie pont így újra várja azokat, akik fényképet szeretnének készíteni a téren. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta a rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi, valamint állatgyógyászati termékek igazgatója.
11: Immunizálás egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
10: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérséket légmozgást időnként élénkebb szélökések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet, a hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: De előbb egy friss közlekedési info az M3-asról, autómentős Feritől kaptuk. 46-47-es kilométer környéke kerekharaszt előtt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Óriási baleset, autó a zárokban és mentőhelikopter is érkezett. Egyelőre engedik a forgalmat, de így is 5-6 kilométeres a dugó. Köszönjük 0620 55 55 155 telefon SMS Viber, 3 perccel múlt 8. Craig David és a Walk in a Way indít. Max Emlevente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, ahogy korábban Autómentős Feri jelezte, komoly baleset történt az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében. Mentőhelikopter is érkezett a pályára, 6-7 kilométeres most a torlódás. Óvatosan jó utat, aki tud, a 3-as főúton kerülhet, Bagnál le lehet még hajtani. Szeptember 29-én Szent Mihály napján megy tovább a kedreggel. Szent Mihály napja régen azt jelentette, hogy behajtották az állatokat, a pásztorok a legelőkről, ők pedig megkapták a nekik járó fizetséget, úgyhogy kezdődhetett a dínom-dánom borral, síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A sok munka után kijárt egy kis lazulás, most itt pedig a francia Mojo Duo 2001-es slágerével tesszük ugyanezt. Szól a Chillin' a Besten, jó reggelt!

0: a legjobb zenék. Jó reggel, szeptember 29-én a kávé világnapján. A statisztikák szerint a világon naponta több mint 3 millió csésze kávét isznak az emberek. A legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják. A magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülünk minden második a munkahelyén is kávézik. A kávé világnapját először Japánban ünnepelték, és miközben a reggeli kávénkat kortyolgatjuk, meghallgatjuk a legfrissebb híreket rögtön 8:30. A hírek után a Rascal Flatts-szel megy tovább a kedreggel. Life is a highway, az élet egy autópálya, és sajnos az életben is vannak nehézségek néha, és az autópályákon is, mint ahogyan most az M3-ason Nyíregyháza felé kerekharasznál. Baleset miatt 6-7 kilométeres a dugó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Míg lehet pályázni a Virágos Székesfehérvár programra? Helyreállt a forgalom a Budai út és a Várkörút csomópontjánál. Segítséget kapnak a kiszáradással küzdő horgásztavak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Elindult az idei Virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészkekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-ig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút vagy fecskefészket is választhatnak. Tájékoztat a város oldala. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Újra megnyitották a Budai utat Székesfehérváron. A Várkörút csomópontjánál történt csőtörés után befejeződtek. A javítási munkálatok, így ismét megindult az átmenő forgalom, közölte a FEOL. A szakemberek kicserélték az ivóvíz gerincvezeték sérült szakaszát, majd helyreállították az útburkolatot. A korábban terelőúton közlekedő autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra. A lezárás feloldásával azért kellett várni, hogy az aszfalt alatti betonréteg megfelelően megszilárduljon, és károsodás nélkül elbírja a járművek terhelését. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra, valamint a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta a rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet, a hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, Vénasszonyok nyara, indián nyár, kiki, hogy ismeri. A lényeg az, hogy folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, igazán gyönyörű idő várható. Nagy a napi hőingás, mert hogy reggel viszont van, ahol csak 1-2 fok van, úgyhogy több mint 20 fok is lehet a leghűvösebb és a napközbeni legmelegebb hőmérséklet közti különbség. Erre készülhetünk még holnap is, csütörtökön már több lesz a felhő az égen. Használjuk ki tehát a szép időt. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Red Hot Chili Peppers-től az Other Side, a Best of Man.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM, a legjobb zenék. Amy Winehouse-dal zárta az órát, az énekesnő zenekara pedig különleges koncertet jelentett be Londonban a legendás Back to Black című albumának 20. évfordulója alkalmából. A koncert október 21-én lesz, méghozzá Amy szülővárosában, Londonban, a Camden negyedben, és hát ha nincsenek a tiltott szerek, akkor még ő is ott állna a színpadon. Tiltott szerek helyett tiltott perc jön majd a következő órában. Nosztalgia a TNT-vel és a Stakabúval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. M3 Nyíregyháza felé kerekharasznál autó az árokban, mentőhelikopter is érkezett, 6-7 kilométeres a dugó. Bagnál le lehet hajtani még a 3-as főútra is, ott kerülni. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Fesztivál Siófokon, október 9-11 között megtelik élettel a főtér. Kóstolj különleges halételeket, élvezd a családi programokat és az ingyenes koncerteket. A színpadon Berezki Zoltán, Kovalszki meg a Vega, valamint a Pornograszt és Dániel Figergő. Részletek a Siófok Guide Facebook oldalán.
4: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel, a Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
7: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények lista árból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabma székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabma építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ismét Merák elleni séta lesz Székesfehérváron. Nemzetközi díjakat nyert a Fedok nyitó filmje. Régi hagyományok kapcsolódnak Szent Mihály napjához. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét rózsaszín sétával hívják fel a figyelmet a merák szűrés fontosságára Székesfehérváron. A hagyományos eseményt szombaton tartják a belvárosban. Az érdeklődők az országalmánál gyülekeznek, majd a délelőtti megnyitó után együtt járják végig a kijelölt útvonalat. A kezdeményezéshez a betegséggel küzdőket, a gyógyultakat, családtagjaikat és mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a megelőzést. A mammográfiás vizsgálatra is lehet időpontot kérni, írja a város oldala. A rendszeres szűrővizsgálatok akkor is fontosak, ha a családban korábban nem fordult elő daganatos megbetegedés. A közös séta egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy a betegséggel küzdők, a gyógyultak és hozzátartozóik erőt adjanak egymásnak. Nemzetközi díjakat nyert az idei Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál nyitófilmje. Az utca lelkésze című 81 perces alkotást Weniger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta a hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbucz Béla áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként és lelkészként Székesfehérváron. Számolt be róla az FMC. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristófház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. A bemutatót az első napon láthatja a közönség. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta a rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
1: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérséket légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában Dante Tomástól, Heidakortól és Pedro Grandtól, itt lesz Shaggy, jön a Blaha Louisiana, a C-Block, a Time is Ticking Away-jel, elsőként pedig a Coldplay dalát indítom, Adventure of a Lifetime, 4 perccel múlt 9:09:29 a mai dátum. Kedv van, Mihályok, szülinaposok, sok boldogságot, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. 8 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében egy korábbi baleset miatt. Aki szeretné elkerülni a torlódást, az Bagnál hajtson le a 3-as főútra, Aszódnál picit tele van, de utána jól lehet haladni. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a 90-es és 2000-es éveket mindjárt Segi hozza vissza, most pedig a PM Down, a Set Adrift on Memory Bliss-szel.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a kávé világnapján, az egyik legkedveltebb ital a Földön, amelyből naponta 3 milliárd csészényi fogy. Először Japánban 1983-ban kapott saját napot, 2009 óta pedig ez a népszerű ital hivatalos világnapja is. A tradicionális kávézás mellett a 21. században egyre több új fogyasztási mód, szokás alakult ki. A fiatalok például már teljesen mást várnak el egy kávétól, mint mi, a szüleik, vagy akár a nagyszülők. Nem csak a szupermarketek polcain, de a kávézók itallapjain is egyre több például a hideg kávé változat. A fogyasztásra kész jeges kávék mellett a frissen főzött kávéknál is hódít a hideg szervírozási mód. A jeges kávék hagyományos elkészítésétől merőben eltérő cold brew módszernél hideg vizet használnak az elkészítéshez, a flash brew esetében viszont forró vizet öntenek a kávéra, majd gyorsan lehűtik. A kávé mellé pedig jön egy pörgős darab a 90-es és 2000-es évekből. Ida Kor, Fedla Grand, Let Me Think About It a Besten.

Jazz FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 22-27 fokkal, gyönyörű, napsütéses őszi idővel, csapadék nélkül, a reggelek viszont hűvösek, erre tessék készülni. Na és egy újabbra a 90-es és 2000-es évekből jön Dante Thomas és a Miss California Best-en.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
2: Jó reggelt, szeptember 29-én kedd van, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben, 6-tól White Boy-tól, este 7-től pedig DJ Hangyától, tessék elmenteni későbbre. Save tonight! Jön majd Eagle Eye Cherry is 10 után, akár csak az Iri Mafia.
3: Látom, nem bírom el én sem. Egyedül az életem.
2: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Továbbra is várják a véradókat Fehérváron. Megújult a Jávor Otto téri selfie pont. Kezdődik a rókák őszi vakcinázása. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Megújult a Jávor Otto téri selfie pont. A Városgondnokság korábban elszállította, hogy műhelyben végezzék el a szükséges helyreállítást. Megtisztították a teljes felületet, eltávolították a régi festést, az idővel átkorrodált részeket pedig kijavították, adta hírül a város portálja. Ezt követően tartós időjárásálló bevonatot kapott. A munkák befejezése után visszaállították a Jávor Otto térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. A felújított selfie pont így újra várja azokat, akik fényképet szeretnének készíteni a téren. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta a rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi, valamint állatgyógyászati termékek igazgatója.
2: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesznek dalok díváktól, Beyoncé, Christina Aguilera, csapatoktól Heavy D and the Boys, vagy például az Outkast, és egy duettel indul az óra. Fedzsó, Ashanti, What's Love, 5 perc elmúlt 10, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hozom a legjobb zenéket a gyönyörű őszi időjárás mellé. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Best FM a legjobb zenék. A fülig szerelmes Krisztina Aguilera-val megy tovább a kedd délelőtt, a szerencsés pedig hát nem más, mint párja. Legalábbis a legfrissebb paparazzó fotók tanúbizonysága szerint Észak-Olaszország Portofino partjainál egy luxus jachton készültek a szerelmeseket megörökítő fotók.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az utakról. Az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál két autó és egy kamion ütközött a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél jelenleg áll a forgalom, a torlódás 8-9 kilométer. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, és karbantartás zajlik az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Ez volt a dal az utolsó közösen eltöltött estéről és a közelgő búcsú okozta fájdalomról. Eagle Eye Cherry 97-es slágere a Safe Tonight után pedig jön Gwen Stefani Eve-vel Rich Girl. Ha én gazdag lennék, ... ki hogyan folytatná? Jöhetnek az üzenetek 06 20 75 55 155. Az időjárás biztosan a vénasszonyok nyarával folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, a reggelek viszont hűvösek már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra délelőtti holdponton a következő órában Sikén és Bryan Adams dala segít át minket. Dongivát ne add föl, vagy a kávé világnapján ígyunk még egy kávét, és akkor... Minden másképp lesz, Blaze és Diaz dala is szól majd, aki pedig dugott balesetet lát, szintén szólhat 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra, molyos jutalomfalatok kerültek le a polcokról, rekordot dönthetett egy gyorshajtó Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Mindkettejük mentelmi jogát tegnap függesztette fel a parlament, és a Honatyák Magyar Péter miniszterelnök esetében is így döntöttek. Sesták Miklós ellen vesztegetés, elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak, Hankó Balázst pedig az NKA ügy kapcsán hallgatják meg. Korábban mindketten azt mondták, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. A kormányfő pedig ma reggeli bejegyzésében azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Még mindig nem állt helyre a rend teljesen a budapesti Rákos vasútállomáson. Egy petróleumot szállító szerelvény siklott ki tegnap, és a kőolajszármazék több négyzetméternyi területre szivárgott ki. A petróleum átfejtése még mindig tart, közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform pedig arról tájékoztatott, hogy továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban az eset miatt. Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 grammos Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes, húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. Gyorshajtási rekordot dönthetett egy sofőr Franciaországban. 312 km/h hajtott egy Porsche-val egy olyan strádán, ahol a megengedett sebesség 130. Azonnal bevonták a jogsiját, a sportkocsit pedig lefoglalták. A jelentős pénzbüntetés mellett akár 3 hónap börtönt is kaphat az elkövető. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan megkerülhetetlen előadóktól, mint Michael Jackson, a Take That, Adamski vagy Pink, az órát a Scissor Sisters dala indítja, I Don't Feel Like Dancing, 5 perc elmúlt 11. 09.29 a mai kedd, a Mihályok névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot. Maxim Levente vagyok, ez a
0: Best

0: FM a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulójáról, pontosabban abból az évből jön most egy dal, amikor még egyessel kezdődött az évszám, és utoljára azaz 1999-ből a chicagói Paul Johnsontól ez a Get Get Down, még több kedvenc, ráadásul mixben, esténként a Night Shiftben, a kedd a punky napja, úgyhogy 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től pedig DJ Hangya hozza az ezredforduló legnagyobb punky himnuszait a Best-en.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról, munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Dolgoznak az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, a délután első jó kívánsága, a hírek után pedig a Basement Jackstől jön. Good luck, sok szerencsét! A dalt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása. Több száz programot kínál a múzeumok őszi fesztiválja. Összetűzés lett az iskolai zavargásokból Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Két hete csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása. Az ezzel kapcsolatos törvény hatályba lépésének módosítását kezdeményezte a kormányzó párt. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor október 20-a helyett november 4-től kezdve lesznek majd fokozatosan megismerhetőek a dokumentumok egy online felületen. A módosítást azzal indokolták, hogy az iratanyag átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátort telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják. A felszabaduló pénzből az eddigi 42 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Csak nem 550 programmal várják a látogatókat országszerte a múzeumok a következő hetekben. Elkezdődött ugyanis a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez mintegy 150 intézmény csatlakozott. November 15-éig különleges tárlatvezetésekkel, előadásokkal, múzeumi foglalkozásokkal és kézműves programokkal készülnek. A látogatók emellett workshopokon, sétákon, túrákon és koncerteken is részt vehetnek. Összecsapásokba torkoltak a középiskolai tüntetések Franciaországban. 164 embert tartóztattak le a rendőrök, 180 iskolában voltak zavargások. A tiltakozó akciók egy hete kezdődtek egy párizsi gimnáziumban, ahol több tanári állás is betöltetlen, ez terjedt tovább országszerte. A tanulók követelései sokrétűek, az erőforrás és tanárhiánytól kezdve az épületek leromlott állapotán keresztül a mobiltelefon tilalom enyhítéséig, és akár a menzai ételek minőségéig terjednek. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Hát megint csak itt vagyok, beköszöntem, jó étvágyot kívánok az ebédelőknek, és hívom Önöket, hogy töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt is isteni slágerek között. Jön mindjárt a Savage Garden, Vastag Tamás, most pedig Basement Jack-szel indulunk. Jön a Good Luck, szép napot!
0: Best FM

Veszte fám a legjobb zenék. Hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a kedd. Én pedig így a délután már is egy információval kezdeném. Méghozzá azoknak, akik villamossal jönnének, mennének a Széll Kálmán tér környékéről, mert ugye a 17-es és a 61-es villamos helyett a Móricz Zsigmond körtér és a Széll Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. A villamosok a Budaörsi út, Villányi út és a Móricz Zsigmond tér között járnak. Az 56-os a villamos helyett a Dózsa-György tér és a Széll Kálmán tér között is pótlóbusz van, illetve az 59-es villamos sem közlekedik, a Márton-Áron tér és a Széll Kálmán tér között itt is pótlóbusszal lehet egyébként közlekedni. Úgyhogy ezzel kell számolni azoknak, akik éppen úton vannak vagy elindulnak. Én is belefutottam, pont ezért talán hasznos információ lehet, úgyhogy mindenki ezzel számoljon, és talán egy icipicit több menetidővel, vagy mondjuk egy-két gyaloglással, egy-két megálló gyaloglással. Egyébként fantasztikus idő van kint, szinte tényleg késő nyári, úgyhogy azért szerintem az a sétálás is mindenképpen meggondolandó. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel jelentkezem a mai délutánon is, úgyhogy ha van egy kis idejük, akkor töltsék velem akár a következő perceket, vagy a következő órákat. Mindjárt jövök még közlekedési információkkal, a napkértésével is, de előtte Olivia és a You're Not Alone, csak hogy jó hangulatunk legyen itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, már meg is jöttem közlekedési információkkal. Önöket is arra kérem, hogyha járnak elnek az ország útjain, és van infójuk, akkor hívjanak fel, vagy írjanak egy üzenetet a 0620 55 55 155-re. Köszönöm. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-esen Hegyesalon felé a Tatabány óváros csomópontnál a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél úgy tűnik, hogy minden sáv szabadon járható, de azért elég nagy a torlódás, ami időközben kialakult, legalább 7-8 kilométeres. Erről számoltak be a hallgatóink, úgyhogy itt még azért araszolásra kell számolni, amely már hátrébb húzódott Bicske térségéig, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber is hívható telefonszámunk még egyszer. Várom az útinfókat ma is. Jó utat, és vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Indulj el, amikor Kék túrázom, ezt szoktam magamnak énekelgetni. Hát a következő órában is lesz mit énekelni, egyébként pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán énekeljük majd a Black Eyed Peas dalát, jön a Where is the Love? És jön Dániel Figergő és az Utazók dala is.
2: Egyedül ébredem, és egyedül fekszem le, de már nem is érdekel, vajon hol voltál este?
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elkaptak egy nemzetközi betörő bandát Budapesten, folyamatosan esik az eső Japánban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Nemzetközi betörőbandára csaptak le a rendőrök Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló bűnözői csoport egy ukrán rendszámú autóval portyázott Budapesten. 9 lakásbetörés írható a számlájukra. A BRFK nyomozófőosztályának vezetője Gál Sándor közölte, csaknem 17 millió forintos kárt okoztak a betörők. Műszaki cikkeket, ékszereket, nagyértékű órákat, készpénzt loptak. A három férfi nem tett vallomást, 30 napra letartóztatták őket. Iskolatársaira és tanáraira támadt egy diák Szlovéniában. A 8-os tanuló egy éles tárggyal sebesítette meg őket. Az eset ma reggel történt, és már el is fogták a fiút. A helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. Egy hírportál szerint két tanárnő és egy diáklány súlyosan megsérült, de nincsenek életveszélyben. A rendőrség két sérültről adott hírt. Nem áll el az eső Japánban. A hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írja Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. A napsütéses órák száma az ilyenkor szokásos 40%-át sem éri el. Ez az időjárás drágulást okoz a friss élelmiszereknél. Változásra a következő napokban sem számíthatnak Japánban, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Nálunk viszont nem lesz eső, mondom a részleteket. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is, ahogy ígértem, lesz mit énekelgetni. Én Majoros Rita vagyok, Önök a Best FM-et hallgatják, szóval a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy egyszerűen jó legyen a délutánjuk. Jön mindjárt a Simply Red és a Fairground, de itt lesz Aiken is, és a Locked Up jön, majd Dalu Niz és az I Got 518, úgyhogy lesz itt minden. De most még Tom Novi és Lima indít.
0: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. A Unique füst láng nélkül dala után a napkérdésével megyek tovább, ahol visszaugrunk a gyerekkorunkban. A gyerekkori félrehallások és a gyerekkori félreértések lesz a ma délutáni téma. Mik voltak azok, amiket akár dalként félrehallottunk, vagy azok a helyek, mondjuk a Kukutyin, amiről azt sem tudtuk, hogy létezik, nem létezik, mi ez a hely, miért járnak oda zabot hegyezni, stb. Stb. Vagy éppen a Mici Mackó betétdalában a Sti többi fickó, én mindig Sti tudi fickónak énekeltem, és soha nem jöttem volna rá, ha felnőttként nem olvasom el a szöveget, hogy egyébként itt mit is énekeltek. Szóval mik azok a gyerekkori félrehallások, félreértések, amiken ma már csak jókat nevetünk. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy sokkal könnyebb, vagy szívesebben elmesélnék a saját sztoriukat. Miközben zenélünk tovább, hiszen jön, ahogy ígértem már az óra elején, a Simply Red és a Fairground, előtte még a Negrokán és a Gadavez, úgyhogy lehet egy picit jobbra-balra táncikálni.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Fairground, ezek pedig a legfrissebb infók az utakról. Az M7-esen Budapest felé Siófoknál egy kamion kereke kigyulladt korábban. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Karbantartási munkák folynak az M6-oson, a határ felé az Alagútláncban. A 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható. Munka folyik az M5-ösön is, Budapest felé a Dabasújhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárkinek van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Csaba is, aki azt írja, hogy a Budaörsi úton baleset történt a Dajka Gábor utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve jött még egy információ, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a Krisztina tér után. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ricsitől kaptam egy információt, hogy Budapesten baleset történt az Attila úton, méghozzá a Korlát utca és a Körmöci utca között, úgyhogy nagyon köszönöm az infót. Ha önök is hívnának, akkor megköszönöm az infót. 0620 55 55 155, itt hívjanak, akár a következő órában is, hiszen másodperceken belül délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Miller Dávid és a Sütanap.
2: Süt a nap, hogyha veled vagyok, minden mese szép. Süt a nap, és a napsugarakkal a tekintetem.
1: És a Coating Crows is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Korlátok nélkül lehet majd kutatni az ügynökaktákat. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, hogy az oldalon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai két ütemben. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és regisztrációhoz sem kötik. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sport Arénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik azok a gyermekkori félrehallások, félreértések, amiken felnőttként már csak jót nevetünk, vagy amikről egyáltalán csak felnőttként tudtuk meg, hogy hogyan is kellett volna énekelni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Így 5 percek, 2 óra után pedig Emily Sunday és a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, gyerekkori félreértések, félrehallások a ma délutáni téma, úgyhogy nézzük az üzeneteket. A Bobitából nagyon sokan írtak, például Kira, aki azt írta, hogy ugye eredetileg az van, hogy törpe király fia lánya, ez az eredeti szöveg, ez a termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya, viszont ő mindig úgy énekelte, hogy törpe király fia lánya, és egyszerűen felnőttként jött rá, hogy mit is kellett volna énekelni, de Laci is a Bobitából írt, Szárnyati Géza malacra. Ki az a Géza, és milyen malacra? Ugye ez eredetileg Szárnyat igéz a malacra. Imádom ezeket a félrehallásokat. Azt írta Niki, ő a darás tésztával volt úgy, hogy az darás tészta, és azt felnőttként tudta meg, vagy hát már idősebbként, hogy az nem darázs tészta, és ő mindig a darazsakat kereste benne gyerekkorában. Írt Tamara is, hogy ő pedig a Liszt rapszódiát énekelte mindig Rips rapszódiának. Egyébként szerintem én is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a gyerekkori félreértések, félrehallások. A következő dalt talán azt sem hallotta félre, aki egyébként mondjuk nem tud angolul, vagy nem tudta az eredeti szöveget. A Fugees érkezik, és a Ready or Not, egy 96-os giga megasláger itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A kettes főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el a 75-ös kilométernél, félútpályát lezártak. Három autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében, ezt írták a hallgatóink, a 47-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófoknál pedig egy kamion kerekkel gyulladt ki korábban a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Budapestről is kaptam információt, hogy a Rákóczi úton baleset történt, méghozzá a Blahalújza tér előtt az Osváth utcánál, Hásfa utca, Osváth utca közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban, és a számunk nem változott, 0620 55 55 155, hívjanak vagy írjanak, ha látnak valamit az utakon. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
0: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
0: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Míg lehet pályázni a Virágos Székesfehérvár programra? Helyreállt a forgalom a Budai út és a Várkörút csomópontjánál. Segítséget kapnak a kiszáradással küzdő horgásztavak. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Elindult az idei Virágos Székesfehérvár pályázat, amelyen esővízgyűjtőt is lehet igényelni. A fehérváriak virágcsomagokra, fecskefészkekre, madár és denevér odukra is jelentkezhetnek október 11-ig. A társasházak és intézmények pedig vadszőlőt kérhetnek a kukaketrecek befuttatására. Újdonság, hogy a családi házak lakói a növények mellé madárodút vagy fecskefészket is választhatnak. Tájékoztat a város oldala. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be, amelyhez erőzik előzetesen fényképet kell feltölteni. A tavalyi nyerteseknek az újabb jelentkezés előtt pótolniuk kell az esetleg elmaradt fotókat. A kezdeményezés célja a város közterületeinek szépítése. Az elnyert növényeket és eszközöket 2027 tavaszán vehetik át. Újra megnyitották a Budai utat Székesfehérváron. A Várkörút csomópontjánál történt csőtörés után befejeződtek. A javítási munkálatok, így ismét megindult az átmenő forgalom, közölte a FEOL. A szakemberek kicserélték az ivóvíz gerincvezeték sérült szakaszát, majd helyreállították az útburkolatot. A korábban terelőúton közlekedő autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra. A lezárás feloldásával azért kellett várni, hogy az aszfalt alatti betonréteg megfelelően megszilárduljon, és károsodás nélkül elbírja a járművek terhelését. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyar Országos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra, valamint a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta a rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
7: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájáruljunk a víz megtartáshoz.
6: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélökések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet, a hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Nagyon vidám, kellemes kedd délutánt kívánok önnek, így szeptember 29-én, amikor is a mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban, és ez bizony így is marad egészen 18 óráig. Remélem, hogy velem tart, mert hazamennek életünk legjobb zenét, úgyhogy pörög majd Britney Spears-től a Crazy, és itt lesz az El kell, hogy engedj is, az órát pedig James Blunt kezdi már is.
8: 108 és 90,4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol az Ári Mafiától szólt a Volt egy álmom az elmúlt percekben. Azt nem tudom, hogy dr. Kiszeri Márta szeizmológusnak az volt-e az álma, hogy a Pireneusok lábánál csodálja a teljes napfogyatkozás, de hogyha igen, akkor ez szerencsére teljesült számára. De hogy mit is érzett ott akkor, és milyen volt a spanyolországi túra, arról ma este tart egy előadást a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ fürdősor 3-as szám alatti épületében. A Terkál Lajos bemutató csillagvizsgáló csapata láthatta a teljes napfogyatkozást, és megismerkedhettek a Pireneusokkal is utazásuk alatt. Augusztusban jártak Spanyolországban, ahol nem csak a vidék természeti értékeit fedezték fel, de az építészeti csodákat is. Egy 5000 kilométeres buszos kiránduláson vannak túl, amelynek keretében Meteor kráterben sétáltak. Megnézték a Nizzai Obszervatóriumot, és feljutottak a Pireneusok tetejére is. Erről ma délután 18 órától hallhatunk érdekes backstage infókat. A programon a részvétel díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak, de egyébként online is követhető lesz az előadás. Mint ahogy életünk legjobb zenéi is hallgathatóak akár a neten, akár közvetlenül az éterből, hogyha a 108-ra és a 90,4-re hangol, ahol a folytatásban Melanie C. érkezik.

0: 101,9 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Kelemen kabátban Úton című dala szólt az elmúlt percekben. Hát én kíváncsi lennék arra, hogy most így kedden délután, ha ön úton van, akkor mit lát, mit tapasztal Székesfehérvár és a Velencei tó környékének közlekedésében. Tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha bármi furcsaságot lát. Dr. Gelencser József jogász, néprajzkutató pedig egy más útra csábít minket, mert hogy elkalauzol a fehérvári kasztárnyák és a fegyvernemek között ma délután. 17 órától a Szent István Király Múzeum országzászlótéri épületében Katona dolog, fejezetek Székesfehérvár katonai hagyományaiból címmel új előadássorozat veszi ugyanis kezdetét. Azt ugye tudjuk, hogy Székesfehérvár katonaváros volt évszázadokon át, de hogy milyenek is voltak ezek az évszázadok, milyen volt a mindennapi élet a város falain kívül, illetve belül, arról tudhatunk meg érdekes infókat a szakembertől. Nálunk itt a Besten pedig arról tudhat meg infókat, sőt, egészen kézzelfogható hangulatot és atmoszférát érzékelhet, hogy milyenek voltak a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, mert hogy ezen időszak Bestjei gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. Amik közül a folytatásban érkezik Busta Rhymes és az a Mariah Carey, aki hát lehet, hogy most egy picit szomorkodik, mert egy olyan dolog történt vele, amit senki nem gondolt volna, hiszen az All I Want For Christmas Is You című dalát hosszú-hosszú évek után, évtizedek után letaszította a trónról egy 27 éves énekesnő slágere. Na de most nem karácsonyozunk, hanem az I Know What You Want-tal megyünk tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Vadi új vadnyugaton járhattunk az elmúlt percekben Will Smith-tel, Bakonyi István irodalomtörténésszel pedig egy egészen más világba mutathatunk el, ugyanis ma délután 17 órától Szabó B. Eszter a világ nem csak annyi, amennyi látszik belőle című beszélgető könyvének lesz a bemutatója, illetve Cserna Szabó András Anyacsek egy nincs című kötetével is megismerkedhet a közönség. A Szent István Hitoktatási Művelődési Házban kerül megrendezésre a Csóri Sándor Társaság szervezésében ez az est, amelyen még Annus Gábor szerkesztő is a vendégek között szerepel. Az eseményre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak, tehát 17 órától, úgyhogy még van egy kis idő odaérni, de azért vigyázzon magára. Első és legfontosabb a biztonság, na meg a jó kedv és a jó hangulat, amit életünk legjobb zenéi tudnak nekünk biztosítani, úgyhogy már is jön a Nox slágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy meg kell állnunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Szétszeretlek.

0: az órát pedig Tyler Cruz kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Ismét merrák elleni séta lesz Székesfehérváron. Nemzetközi díjakat nyert a Fedok nyitó filmje. Régi hagyományok kapcsolódnak Szent Mihály napjához. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ismét rózsaszín sétával hívják fel a figyelmet a merák szűrés fontosságára Székesfehérváron. A hagyományos eseményt szombaton tartják a belvárosban. Az érdeklődők az országalmánál gyülekeznek, majd a délelőtti megnyitó után együtt járják végig a kijelölt útvonalat. A kezdeményezéshez a betegséggel küzdőket, a gyógyultakat, családtagjaikat és mindenkit várnak, aki fontosnak tartja a megelőzést. A mammográfiás vizsgálatra is lehet időpontot kérni, írja a város oldala. A rendszeres szűrővizsgálatok akkor is fontosak, ha a családban korábban nem fordult elő daganatos megbetegedés. A közös séta egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy a betegséggel küzdők, a gyógyultak és hozzátartozóik erőt adjanak egymásnak. Nemzetközi díjakat nyert az idei Fehérvári Dokumentumfilm Fesztivál nyitófilmje. Az utca lelkésze című 81 perces alkotást Wieniger Ákos több éven át mobiltelefonnal forgatta a hajléktalan emberek életéről. A történet középpontjában Turbuc Béla áll, aki közel 20 éve dolgozik szociális munkásként és lelkészként Székesfehérváron. Számolt be róla az FMC. A rendező az utcán élők személyes sorsát és az őket segítő közösségek tevékenységét is megörökítette, köztük a Szent Kristófház lakóinak karitatív munkáját. A fesztivált október 8-a és 10-e között tartják a Kodolányi János Egyetemen. A bemutatót az első napon láthatja a közönség. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta a rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
7: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
6: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb széllökések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet, a hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A 4 órási hírek után folytatódik is a pörgés a keddi Best délután itt a 118 és 90,4-en, ahol olyan jó kis dalokat hallgatunk meg ebben a 60 percben, mint a No Diggity a Black Street-től, de itt lesz a Halott pénztől is a Szétszeretlek, az órát pedig, ahogy ígértem, Tayo Cruz kezdi már is. Ez a Troublemaker.
5: 118 és 90,4 Best FM.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a halott pénztől szólt a Szétszeretlek az elmúlt percekben. Hát hogyha most egy nagyon rossz szóviccel szeretnék élni, akkor a Széchenyi utcai rendelőt pedig jól szétszerelték a szakemberek az elmúlt időszakban, mert hogy itt felújítási munkálatok zajlottak, emiatt pedig ideiglenesen máshol tartották a gyermekorvosi rendeléseket és a védőnői tanácsokat. Viszont jó hírem van, tegnaptól kezdve már visszaköltözött a rendelő és a tanácsadás is a megújult Széchenyi utcai orvosi rendelőbe. Itt teljes körűen megújult az épületrész villamos hálózata, kicserélték a Széchenyi utca felőli nyílászárókat, újra cserélték a régi álmennyezetet, és felújították a betegellátó és a szolgálati vizes blokkokat is. Új bútorok kerültek a rendelőkbe, és a váró tér is megszépült. Így most már szeptember 28-ától kezdve újra a megszokott, de megújult helyszínen történik a betegellátás, de vigyázzon az egészségére, minél kevesebb szer kelljen ide látogatnia. Életünk legjobb zenét viszont 024-ben hallgathatja, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, és hiszem, hogy ezek a dalok hozzájárulnak ahhoz, hogy jó legyen a kedve, és jól teljen a napja. Például az Avalás lágerével jön már is a What It's Like.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Láthatatlan világ, érzékelhető valóság. Ezzel a címmel rendez érzékenyítő workshopot a LÁRKE, azaz a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete. Ez egy érzékenyítő workshop lesz, amelynek célja a megértés, az empátia és az elfogadás. Az Alumíniumipari Múzeumban várják az érdeklődőket október 10-én szombaton 10 és 13 óra között. A program célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz a látássérült emberek mindennapi életét, segítse a megértést és az empátiát, valamint az elfogadást. A program során lesznek interaktív bemutatók, a Braille-írás és olvasás alapjaival, illetve a speciális társasjátékok kipróbálási lehetőségével, de sétálhatunk a fehér bottal és kipróbálhatjuk a különféle közlekedési helyzeteket és érzékszervi feladatokat, mert hogy lehet, hogy valaki el sem tudja képzelni, hogy egy-egy hétköznapi számunkra mindennapi tevékenység mennyire lehet bonyolult, vagy mennyire jelenthet kihívást egy látássérült ember számára. Aztán megismerhetjük a vakvezető kutyusok munkáját is, illetve megtudhatjuk azt is, hogy az AI milyen szerepet tölt be a látássérültek életében. A programra sok szeretettel várják az érdeklődőket. És hát ugye azt mondják, hogy ha az egyik érzékszervünk kiesik, akkor a többi felerősödik, úgyhogy ha most becsukja a szemét, persze csak akkor, ha nem vezet, és a Best FM-re összpontosít, akkor biztos vagyok benne, hogy még jobban át tudja élni a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatát, amely időszak beszélyét itt találja a 101.8 és 90.4-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Schneider Uniclassic hőszigetelt kémények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítólatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A

senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudom.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

szakember tartott előadást, akik az adott korszakot az elejétől a végéig jól ismerik. Holnap délután 17 órakor pedig a Himmelház Moskovszki termében mutatják be ezt a tanulmánykötetet, ami az idei emlékévre el is készült. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, én pedig itt a Besten azokat várom, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatára szeretnének emlékezni, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük össze és játsszuk 0-24-ben megállás nélkül. Ebből a csapatból pedig az East 17 sem hiányozhat, úgyhogy tőlük pörög már is az It's Alright itt a Besten.

0: után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ötötütött az óra, úgyhogy meg kell állnunk, egy icipicit hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Bódottá. Az órát pedig Sophie Alice Baxter kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Schneider Uniclassic hőszigetelt kímények listaárból 40% kedvezménnyel 4 munkanapon belül címre szállítva. Látogasson el a Stabmat székesfehérvári építőanyag kereskedésébe, és érdeklődjön a Schneider akciós ajánlatáról. Stabmat építőanyag kereskedés. Székesfehérvár, Seregélyesi út 94.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: Továbbra is várják a véradókat Fehérváron. Megújult a Jávorottó téri selfie pont. Kezdődik a rókák őszi vakcinázása. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Továbbra is nagy szükség van a véradók segítségére. A megfelelő készletek biztosítása egész évben fontos, hiszen balesetek és sürgős műtétek esetén is nélkülözhetetlenek. A székesfehérvári területi vérellátó központban rendszeresen fogadják a donorokat, csütörtökön pedig a Zentai úti általános iskolában is várják a véradókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikációból az is kiderül, mikor nyújtottuk legutóbb a karunkat, és melyik naptól tehetjük meg ismét. A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév és a legalább 50 kg-os testsúly, emellett személyi igazolvány, lakcím és tajkártyát is vinni kell. Megújult a Jávorottó téri selfie pont. A Városgondnokság korábban elszállította, hogy műhelyben végezzék el a szükséges helyreállítást. Megtisztították a teljes felületet, eltávolították a régi festést, az idővel átkorrodált részeket pedig kijavították, adta hírül a város portálja. Ezt követően tartós időjárásálló bevonatot kapott. A munkák befejezése után visszaállították a Jávorottó térre, ahol ismét összeszerelték és elhelyezték. A felújított selfie pont így újra várja azokat, akik fényképet szeretnének készíteni a téren. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki. Mondta a rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi állatvédelmi, valamint állatgyógyászati termékek igazgatója.
6: Immunizálásra egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a rók és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az ország határtól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől, azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állategyedek, tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
5: Ma derült, napos időre számíthatunk térségünkben, felhők alig jelennek meg az égen. A mérsékelt légmozgást időnként élénkebb szélőkések kísérhetik. Délután 22 fok körül alakul a hőmérséklet. A hét további része is nyugodtnak és száraznak ígérkezik. A reggelek viszont már hűvösek lesznek, 4-6 fok körüli értékekre készülhetünk. A következő napokban igazi kora őszi idő kísérel bennünket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ezek voltak az ötös hírek. Ugye mondtam, hogy nem kell sokat várni életünk legjobb zenéinek folytatására, úgyhogy a hírek után bele is csapunk a lecsóba olyan jó kis dalokkal. Itt Edwin Collins-tól a Girl Like You, de itt lesz velünk a Honey Beast-től is a Bódottá, az órát pedig, ahogy ígértem, Sophie Ellis Baxter slágerével kezdjük már is. Ez a Murder on the Dance Floor.
1: 101.8 és 90,4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Pálpai Jocitól szólt a Fekete Tövis az elmúlt percekben. Hát azt nem tudom, hogy a virágos Székesfehérvár pályázat keretében van-e olyan növény, aminek fekete a tövise, de az tuti, hogy elindult a regisztrációs időszak. A kiírás szerint idén is lehet virágokra, esővízgyűjtőre, fecskefészekre, madárodúra és denevérodúra is pályázni a székesfehérváriaknak. Október 11-ig lehet benyújtani a pályázatainkat. Most már 17. éve létezik ez a lehetőség a fehérváriaknak, amelynek célja a kultúrát és vonzóbb városkép kialakítása. Szeptember 25-e és október 11-e között idén is 4 kategóriában lehet pályázni, így az ablak RK kategóriában, a családi házas kategóriában, a társasházas kategóriában és az intézmény kategóriában. Nagyon fontos figyelni, hogy minden kategóriában egy ingatlanra vonatkozóan csak egy pályázat adható be, pályázni pedig valós, lakcímkártyával igazolható lakcímmel lehet. Az elnyert eszközöket és virágokat jellegüktől függően más-más időpontban adják majd át jövő év tavaszán, de ezek az infok majd később látnak napvilágot, most egyelőre a pályázat benyújtási protokollja zajlik. Úgyhogy aki úgy gondolja, hogy szeretné virágba borítani az ingatlanát, a házát, az otthonát, ő a részleteket megtalálja a város weboldalán, aki viszont a szívét és a kedd délutáni hangulatát szeretné felvirágoztatni, méghozzá életünk legjobb zenéjével, neki a 108-ra és a 90,4-re érdemes hangolnia, ahol ebben az órában még hozom Basti is lágerét. Itt lesz majd a Pompei és a Honeybee-szel is, a Bódottál, most pedig Edwin Collins zenél.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Ferencei tó térségében is. Az előttünk álló hétvége nagyon fontos lesz a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei számára és a madárbarátok számára, ugyanis jön a 34. Európai Madár Megfigyelő Napok időpontja. Október 3-án és 4-én lesz ez a rendezvénysorozat Magyarországon, amelynek keretében országszerte 19 megyében, illetve Budapesten, valamint 59 helyszínen várják az érdeklődőket. Ezt a programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács indította el 1993-ban, aztán azóta már közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak az eseményhez, így tulajdonképpen két kontinensen zajlik az őszi madárvonulásról való adatgyűjtés, amihez ismét kérik a lakosság segítségét, úgyhogy a Fejér megyeiek is készülhetnek és készíthetik fel magukat, hogy megszámolják a kert, az utca vagy éppen a közeli park madarait. Fel kell jegyeznünk a megfigyelés helyszínét, a résztvevők számát, a megfigyelt madarak összlétszámát és a három leggyakoribb madár nevét és példányszámát, esetleg a ritka vagy érdekes madarak felbukkanását. Aztán ezeket az adatokat el kell küldeni a program weboldaláról letölthető elektronikus űrlapon október 4-én vasárnap délután 4 óráig. Tavaly 29 ország 834 helyszínén majdnem 3 millió madarat figyelt meg, közel 28 ezer résztvevő. Az országok közötti versenyben Magyarország általában egyébként az első 5-ben szokott szerepelni, így 2025-ben az első két kategóriában elsők lettünk, a harmadikban pedig 5. helyezettek, ugye ez a rendezvények száma, a résztvevők száma, illetve a madarak számának kategóriáját jelenti. Aki nem bízik a saját tudásában, hogy különféle programokon várják ezen a két napon, így szombaton és vasárnap is délelőtt seregélyesen Elza Majorban, szombaton Dunajvárosban a Szalki-szigeten, vasárnap pedig Rácalmáson a Nagy-szigeten. Életünk legjobb zenéi pedig a 101.8 és 90,4-en várják Önt, hogyha a 90-es, 2000-es évek zenei élményében szeretne elmerülni, hát nem kell megszámolni, hogy hány dalt hall egy nap, mert hogy rengeteget, az biztos, csupán dőljön hátra. És élvezze például Nagy Adlis lágerét, tőle pörög az álomkép.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, a Jesse J slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hogy ezt mondani szoktam, hiszen hamarosan 18 órától kezdetét veszi a Best FM Night Shift, érkezik DJ White Boy, és indul vele a keddesti bulika. Én pedig a BSV Boldogtalanság című dalával szomorúan búcsúzom, de holnap 3-kor vidáman újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a szerdai Best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délután. Szép estét kívánok Önnek!

0: Hírek a Best FM-en.
1: Továbbfejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklám nagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt

0: A mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, el tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt cápa a dél-koreai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklám nagykövetté nevezte ki. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix a legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni, ami ma van, úgyhogy mostantól funky, mixben 120 percen keresztül 6-7-ig van a White Boy-jal, 7-től 2-i rezidensünk, DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Indul

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál.
1: Best FM Night Shift, itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a Jó Öreg Viber számunkat is használni 0620

0: A legjobb zenék Mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mix Cloud a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. mixcloud.com/DJ Whiteboy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden, pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hiphopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. mixcloud.com/DJ Whiteboy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemez játszok mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best End, a Night Shift második órájában. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul kevés figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet. Bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlik, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsődéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Látod, mondtam, hogy nem vagy kirúgva. Most még, mert még egy órát itt kéne mixelned.
4: Dehogy is csinálja meg helyettem.
3: 5 évesek vagyunk ráadásul.
4: Ah, igen, tényleg. 5 évesek vagyunk. Bizony. Még 5 évvel ezelőtt csörgött a telefonom, hogy hello,
3: hát
4: szevasz,
3: hagyjál. Hát egy hamarabb.
4: Nyár végén.
3: Hát igen.
4: Nyár végén.
3: Igen, igen.
4: De figyelj már, kéne csinálni egy rádióműsort. Azt kéne játszani, amit tudsz.
3: Így.
4: Úgyhogy elkezdtünk ultizni.
3: Ja, Istenem. De ha tudom, hogy tízesével lövöd el a szarszó vicceket minden kedden.
4: Akkor nem csörgetsz meg.
3: Akkor is téged hívtalak volna, az Isten áldjon meg. Hát kit hívjak funkizni, ha nem
4: a hívjanak téged. Minket, a hallgatók.
3: Ez a beszéd. 0-20-55-55-155, funki, még egy órán keresztül hangyával.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangyával és a legjobb funky zenékkel. Hey!

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Visszatérés mondani, kedvenc szokásom ugye, hogy a dalokhoz nem passzoló témákat húzok elő. Lehet, hogy most lesz egy ilyen másik rovat, és ugye, hogy hónapokkal ezelőtt történt dolgok eszembe jutnak, és akkor azért megkérdezem még visszamenőleg.
2: 50 felé már ez csak, ez így megy. Ez tapasztalatból tudom.
1: Nem, mert ugye megbeszéltük, nem. Hogy majd jössz, és akkor ugye pont azt hiszem, szeptember 1-én, de aztán neked is ott közbe jött valami.
2: Igen.
1: Mi volt a nyár? Egyébként most megy, hogy mi
2: ja, igen,
1: az
2: ugye,
1: első hónapja.
2: Volt, voltam szabadságom és nyaralni.
1: És nyaralni, igen.
2: Figyelj, teljesen jó volt. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját bőrén szó szerint tapasztalta, hogy ezerrel tombolt a nyár. Úgyhogy nekünk is jó volt.
1: Jó
2: hát
1: van.
2: Ugye kisgyermekes családapaként ugye én a Balaton déli partját választom, annak ellenére, hogy ugye sokan mostanság nem kedvelik, mert hogy olyan az eleje olyan sekély és
1: pocsolyás. Pedig hát ez a legjobb kifogás. Apa, gyere be fürdeni! Hova? Nincs is víz. Kész. És már meg is vagyunk.
2: De én megmondom őszintén, hogy egy kicsit bejjebb sétálva, teljesen ilyen kis, említom, ilyen kis szigeteket találtunk, és akkor gyerekek ott homokoztak, pancsoltak, és akkor nem kellett félni attól, hogy ellepi őket a víz.
1: Az a kisebb szigeny, amit találtál, azt egyébként úgy jelök a Tihany.

0: A legjobb zenék mixben.
1: A hangja annyira lelkiismeretes, hogy az egyik kezében most is mixel, a másikkal éppen tölti fel a Mixcloud-ra a mixeket, mert hát abból sose elég, ugye? Úgyhogy aki az egyre gyarapodó számú hangja mixeket szeretné a Mixcloud-ra visszahallgatni, azt hogy teheti meg?
2: Hát úgy, hogy a browser kereső sávjába beírja, hogy www.mixcloud.com/hangja nagy H-val.
1: Csak legyen elég energiája legörgetni ugye a legaljára, mert annyi még
2: szarad szerintem. Figyelj, ezt elmondani is rengeteg energia kell.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Ez már ugye nyáron tapasztalható volt, hogy most már ezek a multik, meg hiper, meg szupermarketek. Én is tudom, most már nem hetekkel, hónapokkal előre, most már ilyen negyedévekkel előre gondolkodnak. Tehát éppen, hogy vége lett a sulinak, érted, kezdődött volna a nyár.
2: Igen.
1: Addigra már le voltak szedve a strandlabdák,
2: matracok.
1: Na pont ez lenne a kérdés. Ugyan még nem vagyunk túl a Halloween-en, meg a halottak napján se, de most akkor hirdetnék egy versenyt, hogy hol látjátok majd először, igen, a karácsonyfa díszeket kint a boltban.
2: De ez most hogy jutott eszedbe?
1: Hát az, hogy jövő héten már október.
2: Ja, és akkor...
1: Tehát, hogy azt hinnéd, hogy most még...
2: Ugye és már, régen... már előre így stresszelsz.
1: Nem stresszelek, csak hogy tényleg nem is olyan régen évekkel ezelőtt, azért még ennek így volt egy menete, de hogy most már annyira mindenki előre rohan, hogy mondom, tehát az volt, hogy vége volt a sulinak, és már a következő héten még el se kezdődött a nyár, de már a suli kezdésre ott voltak a tollak, a füzetek, a stb. Majd amikor vége lett a nyárnak, akkor már lehetett, tehát még augusztus vége volt, már lehetett Halloween tököket venni. Úgyhogy most, hogy már haladunk a Halloween tökök felé, ugye, október 31.
2: Ha most azt megveszed, szeptemberben az novemberig nem...
1: Hát jó, nem konkrétan magát a tököt, de hogy már a kis denevér izé baszokkin voltak, meg a gyertyák, érted? És akkor most, hogy még ugyan nem vagyunk ott, de szerintem gondolom most meg már, hát akkor előre rohanva, most már előkerülnek majd a Mikulás csizmák, a karácsonyfa díszek, úgyhogy szeretnék egy versenyt hirdetni, tehát 0-20-50-50-105 fotóval legyetek kedvesek, küldjetek el, hogy hol bukkannak fel először karácsonyfák, karácsonyfa díszek. Mariah Carey, hol énekli először, hogy All I Want For Christmas, mert biztos, hogy ez most mindjárt itt van a nyakunkon, de tényleg.
2: Igen, és George Michael, illetve a Last Christmas.
1: Pontosan, jó. Na, mi viszont nem rohanunk előre ennyire, jövőket, akkor ugyanúgy funky, de azért az már október lesz, innen indultam mindig picikét. Szertágazó volt ez a gondolatmenet, de szóval ez volt a mondatom lényeg.
2: Van még valamit mondandod?
1: Nincs.
2: Jó, akkor
1: ennyi,
2: legközelebb, sziasztok.
1: Jó, az jövőket. Az már október lesz.
2: Igen.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új programok segíthetik a fogyatékossággal élőket. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni kombikikötőket. 7 nap tánccal döntené meg a világrekordot egy nigériai férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok.

0: Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családtagjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat például a segítő és terápiás kutyák kiképzése és munkába állítása, valamint a fogyatékossággal élő gyermekeket vagy felnőtteket nevelő családokat segítő szolgáltatások fejlesztése. A keretből új szakmai programokat is elindíthatnak, illetve a már működő szolgáltatásokat is továbbfejleszthetik. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mindegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
1: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
0: Letették a Szántódi és a Tihanyi komb kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint e-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek. 7 napon át összesen 168 órán keresztül táncolna egy nigériai férfi, hogy világrekordot döntsön. Lagosban vágott bele a kísérletben, amely során óránként 5 perc pihenőt kap. A jelenlegi rekord 127 óra, ezt egy 16 éves indiai lány állította fel 2023-ban. A Guinness ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy a nigériai táncos kísérlete megfelele a hivatalos feltételeknek. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős napos időig érkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3 évvel ezelőtt ezen a napon hogy örültek az NSYNC rajongók, hogy hosszú évek kihagyása után végre új kislemezt jelentetett meg a zenekar, és akkor mindenki azt hitte, hogy ezzel a lendülettel majd megint összeáll a csapat. Nem. Azóta sem, és hát a közeljövőben sem úgy néz ki, hogy lenne megint NSYNC. A legaktívabb tag Justin Timberlake, beleindul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best

Blast FM, a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra a robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a Besten játsszuk őket, amíg csak lehet.

0: klubzenék minden nap. Minden nap.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM a legjobb zenék, már a stúdió is megerősítette, hogy vagy 26 végén, vagy 2021 elején kezdik majd forgatni a Michael című mozifilmet második részét. Tehát még csak 26 végén kezdik el forgatni, szóval az interneten található Michael 2 előzetesek kivétel nélkül mindegyike. Óriási nagy kamu.
1: You don't remember the time.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan 47 olyan dal létezik, amely részben vagy egészben a Delegation You and I című klasszikusára épül. Legutóbb épp David Guetta dolgozta át ezt a dalt. Pont úgy, mint ahogy 99-ben tette ezt Tom Novi Limával. A Now or Never érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklám nagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet

0: Közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a Macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
1: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt cápa a dél-kurai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklám nagykövetté nevezte ki. Holnap alig, ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, Damon Albarn most érkező virtuális zenekarával, a Gorillazán négyszer is volt már Magyarországon, míg a másik fő projektjével, a Blurrel eddig csak egyetlen egyszer koncertezett 2013-ban. Szóval igazából itt lenne most már az ideje, hogy megint ellátogassanak hozzánk, mert a legutóbbi Gorillaz koncert is 2018-ban volt a Szigeten. Jön az a dal, amely viszont egyik hazai, és gondolom egyik koncertjükre úgy általában sem hiányozhat. Feel Good Incorporated, most itt a Best FM.

Ezt a legjobb zenék. Tegnap még az előttünk álló egy hétre 24 fokos nappali maximumokat jósoltak a meteorológusok. Ma már úgy áll a történet, hogy inkább a 25-26 felé közelítenek ezek a napi maximumok. Ennél nagyobb bajunk ne legyen, hogy fölfelé tévednek a meteorológusok.

Best FM a legjobb zenék. 7 perces, nagyon-nagyon látványos intro a koncert legelején, ami alatt egyetlen szót nem szólnak a fiúk, egyetlen hangot nem énekelnek, egy akkora színpadon, ami hát nem is színpad, hanem inkább egy kisebb város. És aztán elkezdik a koncertet ezzel a dallal. Backstreet Boys, Larger Than Life, most itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónknak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős a figyelem felhívás.

0: pedagógusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul feléjük, megérdemlik azok a figyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönség szavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsödéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruce Elliott Smith zeneszerző és producer 2004-ben Grammy-díjat nyert Kylie Minogue-gal a Coming to My World című dalukért. 2006-ban megpróbálta ugyanezt a kisebbik Minogue lányjal, Dannyvel. A Grammy nem jött össze, de megcsinálták az év egyik legnagyobb klubhimnuszát. Flower Power és a You Won't Forget About Me érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene, kisebb fajta családi perpatvar alakult ki emiatt a dal miatt Beckhaméknél. Mert hogy ez versenyben volt Victoria Beckham első szóló kislemezével, az Out of Your Mind-dal, az angol kislemezista első helyért. És Victoria Beckham hiába promotálta ezerrel a dalt, dedikálni ment lemezboltokba, interjút adott minden rádióba. Picikét keresztbe tett neki az, hogy David Beckhamet lekapták a paparazzika, mint a Cabrióban ezerrel üvölteti ezt a dalt, a Groove Jetet. Jan Spiller és Sophie Ellis Bechtel.

Best of a legjobb zenék, hogy 2004-ben mennyire más helyet foglalt el a pop világban a Black Eyed Peas, és hogy zeneileg és mennyire máshogy gondolkodtak róluk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Glastonbury Fesztiválon a jazz színpadon léptek fel Paul McCartney előzenekaraként. Jön a Let's Get It Started!

Best FM, a legjobb zenék nem lesz hosszú, és nem fog nagy területet érinteni, de azért jobb, ha mindenki felkészül rá, hogy holnap déli 12-től egészen este 10-ig tilos lesz majd megállni a Munkácsy Mihály utcában, a 6. kerületben, a Podmanicki utca és a Szondi utca között gyűlés miatt, és emiatt ezt a szakaszt majd le is zárják 3:30 és este 10 között az autós forgalom elől.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Talán nem túlzás azt állítani, hogy 5 évvel ezelőtt ezen a napon Britney Spearsnek lett egy új születésnapja. Mert hogy rengeteg elutasított kérvény után 21-ben végre elfogadták a beadványát, és kikerült apja gyámsága alól, ahol 2008 óta 13 éven keresztül volt. Britney Spears érkezik a Toxic-kal.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki azt hinné, hogy ez az egyetlen number one dala a Delight-nak, téved. Összesen 6 Delight kislemez is felkerült az amerikai dance lista elére, de nem véletlenül mindenki csak erre.

Best FM a legjobb zenék. Talán meglepő, de az Ausztrál Madison Avenue az ausztrál kislemezlistán legelső dalukkal, a Don't Call Me Babyvel csak, idézőjelben csak a második helyig jutottak. Mondanám, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, de hát erre aztán ők cáfoltak rá később a második dalukkal, a most érkező Húgy Alár Júval, ami aztán felkerült a lista élére. Jön a Madison Avenue, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

Zenék, kett kipipálva. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy picike szünet. Már ami engem illet. A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei természetesen maradnak itt 0-24-ben hétfőtől vasárnapig. Holnap akkor én is jövök, illetve jövünk DJ Fedével. Pop és rádiós slágereket fogunk mixelni 6-8-ig. Ívjam, én meg most már tényleg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen